halálra készen. A győzelem már nem számít, hiszen romlott világban, hol a kényelem az út, a harc már önmagában is üdvösséget hoz.

Aman Isten, ne könyörüljön rajta! Veréshez szokott fajta! Cigány népek langszívű sihederje! Verje, csak verje! Verje! Aman Isten, meg ne sajnáljon engem! Én magyarnak születtem! Szent kalombja nehogy zöld ágat hozzon! Üssön csak postorozzon! Abban Isten, föltől a fényes égig!

ütéstől elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul. Pedig látni kell, vajon maradt-e még talpra emberek pusztulás közepén, s mit kell, mit tudnak ők még tenni.